1995. július 11-én a kelet-boszniai Srebrenica városát elfoglalták a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők, holott a város az ENSZ védelmét élvező biztonságos övezetnek számított. Az ezt követő napokban több mint 8000 muszlimot, főként férfiakat és fiúkat mészároltak le, és helyeztek tömegsírba a szerbek. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben a részében a 20. század végének egyik legszörnyűbb tragédiájával, a srebrenicai népirtással foglalkozunk. Az egykori Jugoszláviában dúló háború történelmi kontextusába helyezzük az eseményeket. Felidézzük, mi is történt Srebrenicában, és hogyan emlékeznek meg ma a rémtettek áldozatairól világszerte az emberek. Ha a srebrenicai mészárlás indító okait keressük, egészen a 90-es évek elejéig kell visszamennünk. Ekkor hullott szét végérvényesen Jugoszlávia. A hat köztársaság, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia és Szerbia alkotta a Szocialista Szövetség.

néphadsereg haragját. A konfliktus egyhamar átterjedt Bosznia-Hercegovinára, a hat közül a legváltozatosabb etnikai összetételű köztársaságra, ahol bosnyákok, horvátok és szerbek éltek egymás tőszomszédságában. 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kivált Jugoszláviából, és ezzel brutális és átláthatatlan háborúzásba és öldöklésbe kezdett több különböző szerveződésű csoport. A szerb kormány és a jugoszláv néphadsereg által támogatott boszniai szerbek létre akarták hozni Nagy Szerbiát, ezért az ellenőrzésük alatt álló területeken megkezdték az etnikai tisztogatást, a nem szerbek kiűzését. A háború brutalitása a kelet-boszniai Szrebrenicában érte el csúcspontját. Miután az ENSZ 1993-ban védelme alá vette a területet, mindenki arra számított, hogy ott nem történhetnek fegyveres támadások és összetűzések. A boszniai szerb fegyveres erők mégis megostromolták az enklávét, elzárva az élelmiszerek, a gyógyszerek és a humanitárius segélyek útját. 1995. júliusára pattanásig feszült a helyzet. Szrebrenicába több ezer bosnyák menekült érkezett a szomszédos konfliktus övezetekből. A város védtelenné vált, súlyos hiány lépett fel alapvető cikkekből. Ezt a pillanatot használták ki 1995. július 11-én a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők Szrebrenica elfoglalására. Az ott állomásozó holland ENSZ békefenntartók nem tudták ezt megakadályozni. Nem tudták kivédeni a férfiak és fiúk módszeres lemészárlását, a nők, gyermekek és idősek kényszer deportálását. Az ezt követő napokban több mint 8000 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat végeztek ki Szrebrenicában és környékén a szerbek. Az áldozatokat tömegsírokba tették. Később, hogy ne legyen bizonyíték a népirtásra, több holttestet is kihantoltak és máshol újra temettek. 20 és 50 ezer közé tehető azoknak a nőknek és lányoknak a száma, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. A nemzetközi közösség igen lassan reagált a boszniai atrocitásokra. A szrebrenicai események azonban sokkolták a közvéleményt, és rávilágítottak az ENSZ békefenntartó misszióinak elégtelenségeire. A NATO válaszul légicsapásokat mért a boszniai szerbek hadállásaira, és végül 1995. decemberében létrejött a Daytoni megállapodás, amely lezárta a boszniai háborút. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő háborús bűncselekmények szankcionálására és a felelősök elszámoltatására nemzetközi törvényszék létesült. 2001-ben a törvényszék népirtásnak nyilvánította a szrebrenicai mészárlást. Elítéltek számos vezetőt, akiknek szerepük volt a vérontásban, köztük Ratko Mladicot és Radovan Karadzsicot. A 2009-ben az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el a szrebrenicai népirtást. A képviselők megemlékeztek az áldozatokról, és együttérzésüket fejezték ki családtagjaikkal, akik közül sokan a mai napig nem tudják, hol nyugszanak szeretteik, pontosan mi történt velük. A parlament azt kérte, hogy július 11-e legyen emléknap az Európai Unió egészében. A megbékéléshez és az igazságtételhez ugyanis elengedhetetlen, hogy elismerjük ezeknek a cselekedeteknek a súlyát, és lerújjuk tiszteletünket az áldozatok előtt. A szrebrenicai vérontás 20. évfordulóján, 2015-ben az Európai Parlament ismét egyhangulag elítélte a népirtást. A képviselők állásfoglalásukban külön kiemelték, hogy a bosznia-hercegovinai politikai vezetőknek szembe kell nézniük a múlttal ahhoz, hogy az országnak esélye legyen a jobb jövőre. Méltatták a nemzetközi törvényszék munkáját és a háborús bűnperek felgyorsítását szorgalmazták.
2015.

0: În ultimii ani, Uniunea Europeană și țările sale membre au fost ținta unor acțiuni intenționate prin care li s-au impus o serie de constrângeri economice. Concret, este vorba de utilizarea unor instrumente economice, cum ar fi restricțiile comerciale, boicoturile sau discriminarea administrativă pentru a atinge anumite scopuri politice. Constrângerile economice au devenit o problemă politică și economică tot mai gravă pentru Uniune. Din păcate, ele se situează în mare parte în afara competențelor Organizației Mondiale a Comerțului, fiindcă au un caracter informal și secret, iar până de curând, Uniunea nu dispunea de niciun instrument juridic pentru a le contracara. Parlamentul European și mai multe țări ale Uniunii și-au exprimat primele îngrijorări legate de constrângerile economice în 2020. Comisia Europeană a fost de acord cu această analiză și a luat act de apelul Parlamentului, care a solicitat noi măsuri pentru a le contracara. A rezultat o declarație comună a Comisiei, Consiliului și Parlamentului despre un instrument menit să prevină și să neutralizeze constrângerile economice impuse de țările din afara Uniunii, denumite și țări terțe. Declarația a fost publicată împreună cu o versiune revizuită a regulamentului privind respectarea normelor comerțului internațional. În decembrie 2021, Comisia a publicat o propunere de instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, care ar permite Uniunii să răspundă mai eficient la astfel de situații la scară mondială. În propunere, Comisia a definit constrângerile economice drept acțiuni care intervin în opțiunile suverane legitime ale Uniunii sau ale unui stat membru, încercând să împiedice sau să obțină încetarea, modificarea sau adoptarea unui anumit act de către Uniune sau de către un stat membru, prin aplicarea sau amenințarea cu aplicarea unor măsuri care afectează comerțul sau investițiile. Să luăm un exemplu concret. În noiembrie 2021, la Vilnius, în Lituania, a fost deschisă o reprezentanță a Taiwanului. Alegerea numelui, care face trimitere la Taiwan și nu la Taipei, a fost considerată de Beijing o încălcare a principiului o singură China, potrivit căruia China este un stat unitar, din care face parte și Taiwanul. Acest incident diplomatic a dus la fricțiuni diplomatice semnificative cu China. Guvernul lituanian a fost îndeosebi ținta unor restricții comerciale, iar companiile lituaniene au fost victime ale unor boicoturi publice. Drept urmare, China a redus cu aproape 90% importurile din Lituania. Alte acțiuni au inclus discriminări administrative și restricții la investiții și turism. Una dintre cele mai drastice măsuri a fost excluderea Lituaniei din sistemul vamal chinez. Exportatorii lituanieni nu au mai fost astfel în măsură să completeze documentele vamale. Transporturile de marfă nu au mai primit aprobarea pentru a intra pe teritoriul chinez, iar cererile de import și contractele comerciale nu au mai fost reînnoite. După ce embargoul pe care l-a impus importurilor nu a reușit să determine o schimbare a poziției adoptate de Vilnius, China a escaladat măsurile și a avertizat companiile care foloseau produse sau materii prime din Lituania că ar putea să intre și ele în vizorul restricțiilor. Într-adevăr, câteva luni mai târziu, unele companii germane au anunțat că au fost afectate de aceste sancțiuni secundare. Constrângerile economice au o trăsătură specifică, și anume faptul că se petrec în culise. Statul care le impune recunoaște rare ori că introduce astfel de măsuri sau legăturile dintre ele și interesele vădite ale țării respective. Prin urmare, este foarte dificil, chiar imposibil, ca aceste practici să fie contestate în cadrul unor foruri ca Organizația Mondială a Comerțului. Deși nu vizează în mod special China, acest nou instrument de contracarare a acțiunilor coercitive urmărește să sprijine Uniunea să răspundă la situații ca cea descrisă în exemplul anterior. Ce conține instrumentul de contracarare a acțiunilor coercitive? Textul adoptat de Consiliu și Parlament definește clar constrângerile economice și permite Uniunii să acționeze când o țară terță amenință să aplice astfel de măsuri. El prevede și termene în care Uniunea trebuie să acționeze, inclusiv să răspundă la măsurile de constrângere economică. Potrivit documentului, Consiliul va stabili formal, prin vot cu majoritate calificată, existența unor constrângeri economice pe baza unei propuneri din partea Comisiei și a dovezilor strânse. Comisia urmează să aibă competențe de executare pentru a decide în privința unor contramăsuri. Toate răspunsurile trebuie să fie proporționale cu daunele provocate și să respecte normele internaționale. Nu în ultimul rând, Uniunea poate acum să solicite țării terțe implicate reparații pentru daunele provocate de practicile sale de constrângere economică. Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange, a declarat în plenul Parlamentului în octombrie 2023. Avem acum un instrument care nu este un tigru fără dinți, este un tigru cu dinți ascuțiți. Nu e un pistol cu apă, e un pistol adevărat și uneori e nevoie să pui pistolul pe masă, chiar dacă știi că nu-l folosești în fiecare zi. Prin urmare, este clar și că vom recurge la acest instrument doar în ultima instanță. Ne dorim foarte mult să evităm constrângerile. Ne dorim să comunicăm cu partenerii noștri comerciali ca să rezolvăm problemele. Dar dacă acest lucru nu e posibil după ce vom fi epuizat toate căile, avem posibilitatea să ne apărăm interesele economice prin acest instrument. Grație noului instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, țările Uniunii dispun acum de mijloace legale pentru a combate constrângerile impuse de statele terțe. Instrumentul este esențial în contextul unor tendințe geopolitice tot mai asertive. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul Think Tank al instituției.
1: Amióta az ENSZ 2015-ben konkrét célokat tűzött ki a fenntartható fejlődés érdekében, világszerte egyre inkább a zöld fejlesztésekre és a digitalizációra összpontosul a kutatás és az innováció. A konkrét törekvéseknek köszönhetően az érdekeltek különböző csoportjai vonódnak be a fejlesztésekbe, és egyesíteni tudják erőforrásaikat. Ezzel lehet a lehető legtöbbet kihozni a tudományos és technológiai célú közberuházásokból. A kutatásra és innovációra fordított minden egyes centet tulajdonképpen Európa jövőjére költjük. Segít helytállni a világpiaci versenyben, valamint megőrizni életszínvonalunkat és társadalmi berendezkedésünket. Emberek millióinak mindennapjait könnyíti meg Európában és világszerte. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban az Európai Unió legfőbb kutatási és innovációs keretprogramjával, a Horizont Európával foglalkozunk. Hosszú távú keretprogramjain keresztül az Európai Unió jelentős összegeket áldoz tudományos kutatásra és a kutatási eredmények hasznosítására. Rengeteg az életminőségünkre jelentősen kiható probléma, amivel foglalkozni kell. A klímaváltozás már ma érezteti hatását, ami miatt például fenntarthatóvá kell tennünk energiafogyasztásunkat és közlekedésünket. Az is fontos, hogy a tudományos áttörések nyomán valós kereskedelmi potenciállal rendelkező életképes termékek szülessenek, és hogy a kutatók és fejlesztők világszerte ne elszigetelten, hanem egymással együttműködésben tudjanak dolgozni. A Horizont Európa az EU legfőbb kutatási és innovációs keretprogramja. A 2021 és 2027 közötti időszakban 95,5 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodik. Ám jóval több puszta pénzforrásnál. Ezekkel a ráfordításokkal az Európai Unió kifejezetten a tudományos kiválóság és az innováció előmozdítására, valamint a társadalmi kihívások kezelésére törekszik Európa szerte. A nagyívű program azért is segíti a kutatókat, a vállalkozásokat és a döntéshozókat, hogy Európa a kutatás és az innováció terén a világ élvonalában maradhasson. Elődjéhez a Horizont 2020 keretprogramhoz hasonlóan a Horizont Európa is három fő pilléren nyugszik. Az első a tudományos kiválóságot alapozza meg azáltal, hogy forrásokat biztosít a legkorszerűbb technológiákat, ismereteket és készségeket ötvöző kutatásokhoz. A második a globális kihívásokra és az európai ipar versenyképességére koncentrál. Azokat az innovációkat és ágazatokat támogatja, amelyek létfontosságúak Európa gazdasági világelsőségéhez. A harmadik kifejezetten a forradalmi újításokat segíti azáltal, hogy kedvező feltételeket teremt az innovációhoz, és azokat a rendszereket erősíti, amelyeken belül a különböző hátterű vállalkozók, befektetők, feltalálók és oktatási intézmények egymást támogatva tudnak kutatni, és tudják a kutatási eredményeket hasznosítani. A Horizont Európa küldetéseket is finanszíroz, ha égető társadalmi problémák megoldásáról van szó. Ezek között említhetjük például a rákot, a klímaváltozást, vagy a vizek és a termőtalaj egészségének leromlását. A küldetéseknek az a céljuk, hogy adott időkereten belül egy konkrét kérdésben kézzelfogható eredményekhez vezessenek. A keretprogram európai partnerségek működését is támogatja, hogy az uniós és tagállami magán- és közszektorbeli partnerek, például ipari szereplők, egyetemek, kutatóintézetek, helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű közfeladatot ellátó szervek, illetve civil társadalmi szervezetek, köztük alapítványok és nem kormányzati szervezetek közös munkáját segítse. A legváltozatosabb témákban ír ki pályázati felhívást és biztosít pénzügyi támogatást az egészségügytől kezdve a klímaváltozáson át a digitális technológiákig és az energiaügyig. A Horizont Európa által finanszírozott számos projekt akár meg is változtathatja életünket. Elég, ha csak az új gyógyászati technológiákra vagy a megújuló energiaforrások hasznosítására gondolunk. Nézzünk is két példát. Az első a görögországi székhelyű Fort által koordinált Next Gen Biopest a gyümölcsök és zöldségek kártevő mentesítését készül forradalmasítani. A legnagyobb problémát jelentő növényi kártevőkkel és kórokozókkal kívánja felvenni a küzdelmet, mégpedig a környezetet kímélő biológiai módszerekkel. A 2024 márciusában indult és 2028 februárjáig tartó projekt a remények szerint visszafogja majd a szintetikus rovarölőszerek használatát, növeli a terméshozamot, védi az emberi egészséget és fenntarthatóbbá teszi a gazdálkodást. 6 millió eurót is meghaladó költségvetésének 90%-át a Horizont Európa adja. A második az OmniSense, amely 5 uniós ország közös projektje. A 2024 januárjában indult kezdeményezés a tüdőrák felismerésében hozna gyökeres változást. Nanooptikai bioérzékelőkön alapuló csúcstechnológiájuk a fényfizikai jellemzőit kihasználva a tüdőrák leggyakoribb formájának, a nem kis sejtes daganatnak a prognózisán tudna javítani. A projektben vezető egyetemi kutatócsoportok és tech cégek vesznek részt. Fejlett technológiákat, így például mesterséges intelligenciát, mikrofluidikai vizsgálatokat és metaanyagokat is alkalmaznak. Munkájukat a Katalán Biotechnológiai Intézet koordinálja. A rákdiagnosztikai előnyökön túlmenően az OmniSense olyan innovációk előtt is megnyitja az utat, mint a személyre szabott gyógyászat és a távegészségügy. Az uniós tagországokban nemzeti kapcsolattartópontok segítik a Horizont Európa forrásaira pályázókat. A részvétel minden aspektusával kapcsolatban gyakorlati tanácsokkal, útmutatással és információkkal szolgálnak. A kutatási és innovációs keretprogram támogatja a határokon átívelő együttműködést, ugyanakkor versenyhelyzetet is teremt, hogy a legjobb ötletek és projektek jussanak forrásokhoz. Ez a kettős szemlélet biztosítja, hogy az Európai Unió világviszonylatban a kutatás és az innováció élvonalában maradhasson. Az Európai Parlament meghatározó szerepet játszik a Horizont Európa alakításában. A képviselőknek gondjuk van rá, hogy a keretprogram illeszkedjen az Európai Unió általánosabb politikai célkitűzéseihez, például az Európai Zöld Megállapodáshoz és a digitális stratégiához. Több alkalommal is kérték a keretprogram költségvetési keretének növelését, tekintettel arra, hogy a kutatás és az innováció milyen fontos a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a társadalmi jólét szempontjából. A Horizont Európa az Európai Unió kutatás és innováció iránti elkötelezettségéről tanúskodik. A jelentős mértékű pénzügyi támogatás, az együttműködésen alapuló projektek ösztönzése és a társadalmi kihívások kezelése révén a keretprogram abban is segít, hogy mindnyájunk számára élhető legyen a jövő. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
2: Cine a contribuit la modelarea Europei așa cum o cunoaștem astăzi? Nu doar instituțiile și tratatele, ci și oamenii. În spatele fiecărui pas înainte pe calea integrării europene se află personalități care au apărat democrația, au promovat drepturile omului și au apropiat țările între ele. Pentru a recunoaște aceste contribuții, Parlamentul European a creat Ordinul European de Merit, prima distincție civilă de acest fel acordată de o instituție europeană. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a anunțat laureații primei ediții. Europa a fost mereu clădită de-a lungul istoriei de femei și bărbați remarcabili, proveniți din toate straturile societății, care au avut curajul să se ridice deasupra trecutului nostru zbuciumat. Au creat punți, au dărâmat bariere, au înlăturat dictatori de la putere și au depășit crize succesive, lăsându-și amprenta asupra continentului nostru și clădind un viitor mai bun. Acest angajament în favoarea construcției europene merită omagiat. Din acest motiv, Parlamentul a creat Ordinul European de Merit, în semn de recunoaștere pentru cei care nu s-au mulțumit să creadă în Europa, ci au contribuit efectiv la construcția ei.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: Personalitățile omagiate reflectă

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa rādio Europarl Radio.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt, nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, letre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. Olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsere programjáról, az Erasmus Plus-ról. Ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a WikiWomen is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
2: Desde que Rusia inició su invasión ilegal a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha respaldado firmemente a Ucrania y su pueblo. Ha condenado la agresión rusa, ha impuesto sanciones y ha proporcionado una significativa ayuda financiera, humanitaria y militar.
3: Slava Ukraine!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
4: Europe will